enye sankwa na menu mewa odwedi aponya kupanda rumenti midi mi shep